FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

annyira mar, meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelét.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél, nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett is szerető.

0: érve. Nem számít ki mit érve, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érve. Csak egy a
1: sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskola év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Több 10 millió forintot csaltak ki telefonos banki átverésekkel Békésben. Orv vadászat és lőfegyverrel visszaélés miatt intézkedtek két dobozi férfival szemben. Új alpolgármestert választottak Békésen. Újabb telefonos csalásokra figyelmeztet a Békésvár megyei rendőrfőkapitányság. Az elmúlt napokban több Békésvár megyei magánszemély és vállalkozás is csalók áldozatává vált. Egy cégvezetőnek például több mint 40 millió forintos kárt okoztak az elkövetők. A rendőrség korábban már videóban is bemutatott két Békés Csabai esetet, amelyek során az áldozatoktól összesen közel 25 millió forintot csaltak ki. Az egyik férfi csak nem 10 millió, a másik mintegy 15 millió forintot veszített. A módszer mindkét esetben hasonló volt. A sértetteket telefonon keresték meg olyan személyek, akik banki ügyintézőnek adták ki magukat. Azt állították, hogy a céges bankszámlákon gyanús tranzakciókat észleltek, majd arról érdeklődtek, hogy a számla tulajdonosok indították az utalásokat. Amikor a férfiak jelezték, hogy nem tudnak a tranzakciókról, a telefonálók felajánlották a pénzfelülvizsgálatát és az utalások leállítását. Ehhez azonban különféle utasítások követését kérték. Kódok beolvasását, illetve távoli hozzáférést biztosító programok telepítését. Az áldozatok teljesítették a kéréseket, ezzel pedig hozzáférést biztosítottak a csalóknak a bankszámláikhoz. A rendőrségi figyelmeztetések ellenére újabb esetek történtek. Egy Békés megyei vállalkozás vezetőitől a napokban több mint 40 millió forintot csaltak ki hasonló módszerrel. Szombati Andrea rendőralezredes, a Békés megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvívője arra hívta fel a figyelmet, hogy a csalók tudatosan sürgetik áldozataikat. Azt sugallják, hogy azonnal cselekedni kell, különben elveszítik a számlájukon lévő pénzt. Az így kialakított pszichés nyomás sokszor megakadályozza a józamérlegelést. A hitelesség látszatát tovább erősítik azzal, hogyha valaki bizonytalanná válik, felajánlják az átkapcsolást a bank biztonsági részlegére. A vonal másik végén egy újabb csaló erősíti meg az előző telefonáló állításait. Egy Békés Csabai eset ugyanakkor arra is példát mutatott, hogyan lehet megakadályozni a további károkat. Az egyik sértettől a csalók már megszerezték az egyik számláján lévő pénzt, majd arról érdeklődtek, van-e másik bankszámlája. Amikor a férfi elmondta, hogy a másik számla felesége nevén van, arra kérték hívva fel őt és igazoltassa vele a kapott kódokat. A feleség azonban felismerte a csalási kísérletet és megállította a folyamatot. A rendőrség nyomatékosan kéri a lakosságot és a vállalkozások vezetőit, hogy telefonon soha ne adjanak ki bizalmas banki adatokat, és ismeretlenekkel ne beszéljenek számláikról vagy az azokon lévő pénzről. Ha valaki gyanús tranzakcióra vagy számla problémára hivatkozva keres önöket, szakítsák meg a hívást és közvetlenül a bankot keressék meg a hivatalos ügyfélszolgálati telefonszámon vagy a bankkártya hátoldalán található elérhetőségen. Orv vadászat és lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt indult eljárás két dobozi férfi ellen. A rendőrség szerint egyikük vadászként tilalmi időszakban és idegen vadászterületen is ejtett el vadokat, emellett fegyverét olyan társának is átadta, aki nem rendelkezett fegyvertartási engedéllyel. A két férfi szeptember 30-án fogták el a Békés Csabai rendőrkapitányság nyomozói, a Terror Elhárítási Központ és a Békés megyei rendőrfőkapitányság körös közterületi támogató alosztályának munkat társaival közösen. A nyomozás adatai szerint a vadász az egyéni vadászatok során több alkalommal is átadta fegyverét segítőjének, aki sem fegyvertartási engedéllyel, sem vadásztársasági tagsággal nem rendelkezett. A férfi korábban maga is vadászott, engedélyt azonban ittaság miatt visszavonták. A rendőrség szerint a segítő tilalmi időszakban támvadra is célzott, és olyan eset is előfordult, amikor el is ejtett egy állatot. A vadászt emellett azzal is gyanúsítják, hogy más vadász területére átment, illetve oda átlőtt. A hatóságok információi alapján az elejtett vadak egy részét nem jelentették be, hanem feldolgozták, húsukat pedig értékesítették. A rendőrök mindkét férfit őrizetbe vették. A nyomozók jelenleg azt vizsgálják, hogy pontosan hány alkalommal történhetett orv vadászat és mekkora kárt okozhattak az érintettek. A vadász fegyvertartási engedélyét visszavonták, fegyvereit lefoglalták, segítőinél pedig engedély nélkül tartott lőszereket találtak, amelyeket szintén elvettek a hatóságok. Az ügyben a rendőrség folytatja a nyomozást.

Fontos személyi döntésekről határozott legutóbbi ülésén a békési képviselőtestület. A Grémium Deákné Domonkos Juliannát választotta meg új alpolgármesternek. A tisztség betöltésére azért volt szükség, mert Polgár Zoltán augusztus 1-ével lemondott önkormányzati képviselői és alpolgármesteri megbízatásáról. Deákné Domonkos Julianna korábban oktatási művelődési tanácsnokként dolgozott. Ez a tisztsége az alpolgármesteri kinevezésével megszűnt. A testület társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnoká Serfec Dávid önkormányzati képviselőt választotta, aki a polgármester szerint civil területen szerzett tapasztalatait ebben a feladatkörben is hasznosítani tudja. A bizottságok összetétele is változott. Csibor Géza az ügyrendi bizottságból a humán bizottságba került, az ügyrendi bizottság új tagja pedig Serfec Dávid lett. Egy bizottsági helyet egyelőre nem töltenek be, arra a Polgár Zoltán lemondása miatt kiírt időközi választás után megválasztott képviselő kerülhet. A testület több önkormányzati társulásba is delegált tagokat. A kistérségi intézmény fenntartó társulásba Mucsi András került, a Darech önkormányzati társulásba Deákné Domonkos Juliannát, a BKS felügyelő bizottságába pedig Földesi Mihályt delegálták. A polgármester arról is beszámolt, hogy szeptember 7-től dr. Varsandán Széné Ildikó tölti be az aljegyzői tisztséget. A korábbi aljegyző dr. Bocskai Árpád augusztus 1-től a Békési Gyógyászati Központ és gyógyfürdő igazgatója. Két békéscsabai szakember vehett át idén a békéscsabai fiúság helyett kitüntetést. A közgyűlés Egeresi Viktória Krisztinának és Domokos Balázsnak ítélte oda az elismerést, amelyet a csabai garambonciás napokon adtak át csütörtök délután. Egeresi Viktória Krisztina pedagógusként és ifjúság segítőként dolgozik. Pályáját 2011-ben kezdte a békéscsabai evangélikus gimnáziumban, ahol azóta is fontos feladatának tartja, hogy a diákokat az iskolai kereteken túl

0: építésében. Tanítványai számára nem csak a hangszeres tudás átadását tartja fontosnak, hanem azt is, hogy a közös zenélés élményt, barátságokat és tartós közösségi kapcsolatokat adjon. A hazai és külföldi fellépések, valamint a közös utazások számos élményt jelentenek a fiataloknak. Domokos Balázs így több generációt vezetett be a zenevilágába. A közgyűlés az állhatatos pedagógusi, karnagy és nevelői munkáját ismert el a Békés Csaba ifjúságáért kitüntetéssel.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjelens házak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével, annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani? Vagy megtartani. Hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak. Tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi házként ez még működhet. Igen.
3: Ezt hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanics utcában talán, ugye a Damjanics utca melletti utcában, most nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjéna, egy oszlopot legalább meghagyta, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben. Beköltözni, én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már rég

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a faszerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel telibe festették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínűleg akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket. Magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvénnyel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt, falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek, mert azért tudták, hogy ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így pedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink, a zászlónk színéül ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább nagy jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották. Csaba! Why wait to say, at least I did it my way.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. Köszöntsük névnapjukon ma Brunókat és a Renettákat, őket Isten éltesse. Én pedig indítom a mai műsort is rengeteg jó zenével.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

what it takes. FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor, és itt a mai nap indító tippünk. Ha sok feladat vár ránk, könnyen az az érzésünk lehet, hogy egyszerre kell mindennel foglalkozni. Egy 2025-ös kutatásban 253 egyetemistánál vizsgálták a rövid, gyakori szünetek hatását, és azok, akik gyakrabban tartottak mikroszüneteket, egyenletesebben tudtak figyelni, és jobban teljesítettek a feladatokban. A kutatást a Chichesteri Egyetem és a svéd Halmstad Egyetem kutatói végezték, vagyis ma sem kell mindent. Egy lendületből le tudunk néhány szor pár perc szünet, ottán még könnyebb is lehet talán folytatni. Ez volt a mai nap indító tipp, most vissza a dologhoz.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor. Hozom már is a mai nap szülötteit. Például Elizabeth Shum, amerikai színésznő, 1963-ban született a mai napon. David Hidalgo, a Los Lobos énekese és gitárosa pedig 54-ben látta meg éppen ma a napvilágot. Most pedig vissza a dalokhoz.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor. Szóval a következő órában hozok egy friss érdekességet, illetve egy különleges helyre is ellátogatunk, majd Szeghalomra kalandozunk ezúttal a ma reggelünkön. Nem sokára hozom a részleteket. Szép reggelt!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Január 1-től 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelkednek az ennél magasabb, de 146 ezer forint alatti nyugdíjak is, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az infláció követő emelésen felüli intézkedés arányosan érinti az özvegyi és hozzátartozói ellátásokat. A megváltozott munka

0: kérdéseket, és független vizsgálatot rendelt el a példátlan incidens miatt. A jogászok és az orvosok egyelőre nem tudják, mi lesz az 1995-ös gyilkosságért elítélt nő sorsa, mivel a protokoll nem tér ki arra a helyzetre, ha a második kísérlet sem halálos, a védők pedig az alkotmány kegyetlen büntetés tiltó cikkelyére hivatkozhatnak. Megkezdődött a Darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 ezer példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halas tavakon október közepére 150 ezerre duzzadhat a darvak száma. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
1: Időjárás.
4: Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor. Már a második órája rajtul el a műsornak. Jó reggelt és kellemes ébredezést mindenkinek. No meg jó utat, hogyha éppen ez az aktuális. Hozom a jó zenéket.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon, irány Makó! Várnak a programok!
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Programajánlót támogatta Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon, irány Makó! Várnak a programok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor. Békés Csabától északra tájoljuk most magunkat, és Szeghalomra látogatunk, aminek története egészen különleges. A település környéke a régészeti leletek alapján mintegy 7000 éve lakott. Szeghalom a Seveskörös és a Beretyó találkozásánál fekszik, és a folyók régi levágott kanyarulatai ma is jellegzetes részei a környéknek. Vagyis amikor Szeghalom történetéről beszélünk, nem néhány száz évről van szó, hanem egy olyan vidékről, ahhoz az emberi jelenlét több ezer éves múltra tekint vissza. Ha el is látogatunk ide, ezt érdemes azért végig gondolni. Most pedig vissza a dalokra ismét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vörös Hírcentrum.
2: Időjárás. Napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Itt a Csaba Rádió Békés Megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Épp ami nap jelentették be az idei orvosi Nobel-díj nyerteseit, Kár Dézerot, Péter Hageman és Gorg Nagel kapta az elismerést az úgynevezett optogenetikához kapcsolódó felfedezéseiért. Ez egy olyan módszer egyébként, amelyel a kutatók fény segítségével képesek olyan idegsejtek működését ki vagy bekapcsolni, mint ami nagyon fontos dolgokhoz szükséges. Így például külön-külön vizsgálható, hogy bizonyos idegsejtek milyen szerepet játszanak az emlékezetben, az érzelmekben vagy a viselkedésben. Ez pedig egy teljesen új rálátást és meglátást hozhat saját magunkról. Nagyon érdekes. Gratulál a szakembereknek. Most pedig visszanálunk a dalokhoz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Közművet építenek Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Battonyai úton is. Ezeket a helyszíneken általában útszűkületre kell számítani. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A C-vitamin az egyik legismertebb és legfontosabb antioxidáns vitaminunk, amely nem csak az immunrendszer működésében játszik kulcs szerepet, hanem a szív- és érrendszer egészségének megőrzésében is. A szervezetünk nem tudja előállítani, ezért naponta gondoskodnunk kell a megfelelő bevitelőről. A C-vitamin egyik legfontosabb hatása, hogy támogatja az erek rugalmasságát. Ehhez elengedhetetlen a kollagén termelődése, amelynek felépítésében a C-vitamin nélkülözhetetlen. Ha megfelelő mennyiségben van jelen a szervezetben, az erekfalai erősebbek, rugalmasabbak maradnak, így csökken a sérülékenységük és az érelmeszesedés kialakulásának kockázata is. Emellett a C-vitamin erős antioxidáns, tehát segít semlegesíteni a káros szabad gyököket. Ezek a részecskék hosszú távon gyulladást és érfali károsodásokat okozhatnak, amelyek hozzájárulhatnak a szív- és érrendszeri betegségek, például a magas vérnyomás vagy a koszorúérbetegség kialakulásához. A megfelelő C-vitamin bevitel tehát hozzájárul az oxidatív stressz csökkentéséhez és védi a szív működését. A C-vitamin hiánya ezzel szemben komoly kockázatot jelenthet. A tartósan alacsony szint gyengíti a kollagén termelést, így romlik az erek állapota, nő a gyulladás és az oxidatív stressz mértéke. Kutatások igazolták, hogy a C-vitamin hiány összefügghet a szív- és érrendszeri betegségek gyakoribb előfordulásával, valamint gyorsíthatja azok romlását. Összességében tehát a C-vitamin egyik legfontosabb szövetségesünk a szív és az erek védelmében. Rendszeres fogyasztása például citrusfélék, bogyós gyümölcsök, paprika vagy zöld leveles zöldségek formájában egyszerű, mégis hatékony lépés a hosszú távú egészségünk megőrzéséért.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
4: Itt a Csaba Rádió Békés Megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsorára végéhez. Köszönöm, hogy ma is együtt töltettük ezt a két órát. Jelentkezem holnap is 6-tól. Minden jót!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a tarvágás. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió euró. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához

0: déltől továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Speed Pizza.
4: Speed Burger.
5: Speed Pizza.
6: Speed Burger.
7: Speed Pizza.
8: Speed Burger.
9: Gyere és egyél nálunk.
10: Mi már nagyon várunk. Speed Pizza és Burger a Hunyadi téren. De tényleg várunk.
11: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
12: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
13: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Útszűkületre kell számítani, közműépítés miatt Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőbenyében a Petőfi úton és Kevermesen a Batonyai úton. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Békés megye kedvenc rádiója.
4: Csaba.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
4: Reklámot hallottak.

0: kérdést az expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Napos idő várható, kevés fátyol, felhővel, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: Hidegfront, melegfront, te maradj képben! Az időjárás jelentést az expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
3: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
4: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. október 5-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Két szombaton is lesz lomtalanítás Békés Csabán. 25 éves a Békés megyei lisztérzékeny csoport. Megújultak a tanműhelyek a Kemény Gábor Technikumban. Két októberi szombaton tartanak lomtalanítást Békés Csabán. A TAPE hulladékgazdálkodási köztisztasági szolgáltató Kft. Tájékoztatása szerint október 10-én az első, október 17-én pedig a második körzetben szállítják el a háztartásokban feleslegessé vált nagy darabos hulladékokat. Az első körzethez tartozik Jamina, a Szarvasi út, a Budapest vasútvonal és a Kereki utca által határolt területen, továbbá Kenderföldek, Mezőmegyer, Fényes, Gella, a Dobozi út elkerülőn kívüli szakasza, valamint a Szója és a Meteor utca. A második körzetben a belváros, az első, második, harmadik, negyedik és hatodik kerület, továbbá Vonthát, a Békekertek, a Keleti kertek, a Borjúréti kertek és a kastély szőlők lakói készíthetik ki a lomokat. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a hulladékot a kijelölt gyűjtési napon reggel 6 óráig helyezzék ki olyan közterületre, amelyet a gyűjtőjárművek könnyen meg tudnak közelíteni. Fontos, hogy a lomok ne kerüljenek az útesre, mert akadályozhatják a közlekedést. Amíg használható bútorokat és háztartási tárgyakat érdemes lehet segélyszervezeteknek vagy szociális szolgáltatóknak felajánlani, ezzel másoknak is segítséget nyújthatnak, miközben a hulladéklerakók terhelése is csökkenthető. A lomtalanítás során elszállítható és nem elszállítható hulladékok köréről a TAPE ügyfélszolgálatán kérhető részletes tájékoztatás. Negyed évszázados fennállását ünnepelte a Békés megyei lisztérzékeny csoport a Békés Csabai Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A jubilómi rendezvényen szakmai előadások, egészségügyi szűrések, gluténmentes, gasztronómiai bemutatók és termékkóstolók válták az érintetteket, családtagjaikat és az érdeklődőket. A gluténmentesség tegnap, ma és holnap mottóval meghirdetett programon a résztvevők a betegségről és a diétáról is hasznos ismereteket szerezhettek. A látogatók ingyenes szűrésen vehettek részt, emellett gluténmentes, sütőfőző bemutató és gyermekprogramok is színesítették a napot. Rabovszki György, a csoport vezetője és a rendezvény szervezője elmondta, hogy a közösség egyik legfontosabb feladata a frissen diagnosztizált betegek segítése. A gluténmentes étrendre való átállás ugyanis sokak számára komoly kihívást jelent, hiszen az ilyen alapanyagokkal készült tésztek és ételek elkészítése eltér a hagyományosétól. A csoport ezért rendszeresen szervez sütőfőző délutánokat Mezőmegyeren, Jaminában és a Csaba Gyöngyében. A rendezvényen szó esett a cöliákia tüneteiről és a korai felismerés fontosságáról. Kiemelték, a betegség nem csak hasmenéssel, hasi fájdalommal és puffodással járhat, hanem vashiányos vérszegénység, bőrtünetek vagy ízületi panaszok formájában is jelentkezhet. A cöliákia autoimmun betegség, amelynek egyetlen hatékony kezelése a szigorú, élethosszig tartó gluténmentes diéta. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a szűrővizsgálat eredménye már nem feltétlenül megbízható azoknál, akik hosszabb ideig gluténmentesen étkeznek. A negyedszázados jubileum nem csak az eddigi közös munkáról szólt, a csoport a jövőben is folytatná a szakmai előadásokat és a gyakorlati segítségnyújtást. Emellett gluténmentes termékeket előállító üzemekbe is terveznek látogatásokat.

0: Teljesen megújult tanműhelyeket adtak át szeptember 29-én a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Technikumban. A 60 éves intézmény az elmúlt időszakban több jelentős fejlesztésen ment keresztül. Korszerűsítették a gyakorlati oktatás helyszíneit, informatikai eszközöket szereztek be, bővült a képzési kínálat és a diák létszám is folyamatosan emelkedett. A fejlesztések egyik fontos előzménye a gyerekek és diákok hangja elnevezésű projekt volt, amelynek keretében az iskola tanulóit kérdezték meg arról, hol tartanának szükségesnek változásokat. A diákok jelentős része a tanműhelyek felújítását jelölte meg elsődleges igényként, hiszen a duális partnereknél töltött gyakorlat mellett szakmai felkészülésük nagy része ezekben a termekben zajlik. A két éve áttartó munka eredményeként szeptember végére teljesen megújultak a műhelyek, emellett az iskola sportpályáját is felújították. Malatyinszky Péter igazgató az átadó ünnepségen az AC/DC együttes sorait idézve úgy fogalmazott: hosszú az út a csúcsra, ha rock and rollt akar játszani az ember. Hozzátette, az intézmény nem fél ettől a hosszú úttól, és továbbra is a fejlődést tartja szem előtt. Az igazgató az elmúlt évek eredményei között említette, hogy 3 informatika terem várja a tanulókat, az Erasmus Plus program keretében pedig szoros együttműködést alakította ki például Finnországgal. Jelenleg 8 diákjuk vesz részt szakmai gyakorlaton az országban. Az iskola csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz is, amelynek keretében Békés megyében elsőként indították el a Honvéd Kadét drón programot. Mucsi Balázs, a Békés Csabai Szakképzési Centrum főigazgatója az átadón kiemelte, hogy a Kemény Gábor Technikum a centrum egyik legdinamikusabban fejlődő intézménye. Mint mondta, a felújítás során a padlótól a mennyezetig megújultak a tanműhelyek, az új eszközök mellett pedig az oktatói csapat is bővült. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés közös összefogás eredménye, amelyben a diákok, az oktatók és a duális partnerek egyaránt részt vállaltak. A korszerű szakmai képzés mellett a környezettudatosság is fontos szerepet kap az intézményben. Elérhető például az alternatív járműhajtási technikus képzés, az iskola épületét pedig napelemekkel is felszerelték. Ezeknek köszönhetően a villanyszámlájuk az átlagos középiskolákéhoz képest csupán töredékére csökkent. Bodóczi István, a térség osztálygyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy az intézmény 1966-ban nyitotta meg kapuit. Azóta jelentősen megváltoztak a gépek és a technológiák, a cél azonban változatlan, olyan szakemberek képzése, akik tudásukkal Békés Csaba és a régió fejlődését szolgálják. Az ünnepségen diákok és szülők is megosztották tapasztalataikat, méltatva az iskola fejlődését. A megújult tanműhelyekben tanulók már saját versenyautócsapatot is indítanak, amellyel a tervek szerint 2027-ben a nyíredi 24 órás autóversenyen mutatkoznak be. Családi napot rendezett a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület a Szlovák Tájházban. A kötetlen baráti hangulatú program középpontjában a generációk találkozása és a fiatalabb korosztály megszólítása állt. Mészáros Zsuzsa, az egyesület alelnöke elmondta, hogy a szervezett tagság az utóbbi időben előregedett, ezért szeretnénk megújítani a közösséget. A rendezvényre a tagok gyermekeiket és unokáikat is elhozhatták, így a családok együtt ismerkedhettek Békés Csaba múltjával és értékeivel. A délelőtt során sütemény kóstoló, recept csere és játszóházi foglalkozás is várta a résztvevőket. A nagyszülők és unokák pedig közös helytörténeti kvízben mérhették összetudásukat. A programot 2 előadás is színesítette. Hankó András a Vidám Békés Csaba címmel idézett fel kevésbé ismert történeteket a város múltjából, régi újságok és könyvek segítségével. Tömő Ákos pedig az Ezer arcú Békés Csaba, egy viharsarki világváros különlegességei címmel tartott előadást. Az egyesület szerint a város védelem nem csupán az épített környezet vagy az elhagyott sírok gondozását jelenti, hanem a helyi hagyományok, épületek és természeti értékek megismerését, valamint megóvását is. A családi nap céljai az volt, hogy a fiatalabb nemzedékek is közelebb kerüljenek Békés Csaba történetéhez és a városért végzett közösségi munkához. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Micike, tönkrement a bélyegzőnk. Egy óra múlva pályázat beadás.
3: Főnök, semmi gond. A Kuttorban express bélyegzőkészítéssel várnak úgy, hogy akár a helyszínen meg is várhatom. Ja, és közben az irodai hiányosságokat is feltölthetem. Tollak, dossziék, stb.
4: Kuttor Kft. Nyomtatók, nyomtatópatronok forgalmazása, töltése. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
2: Micike, maga nélkül!
1: Reklámot hallottak. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
4: Reklámot hallottak.

0: We can dance all night.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. Baby.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legtöbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Meghallgatta a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgáló bizottság Kósa Lajost és Bánki Eriket. A bizottsági ülésen Bánki Erik elmondta, hogy a jegybanki alapítványok adatnyilvánosságát korlátozó 2016-os törvénymódosítási javaslatot a jegybank kezdeményezésére nyújtotta be. A testület döntött arról, hogy a következő ülésén Matolcsi György volt jegybank elnököt, valamint Varga Mihály jelenlegi MNB elnököt hallgatja meg. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor ideje jött el ma is, így ebédidőben az üzeneteket továbbítjuk a Csaba Rádió Facebook oldalán, várjuk ezeket minden nap, rádiózunk együtt ma is, a mikrofonnál Bürgés Dávid.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a Kívánság műsor szól, és itt az első üzenetünk ma. Sziasztok, hello mindenkinek! Kívánom Zsoltnak, hogy tudja, mennyire büszke vagyok rá, és hogy mindig támogatom az álmait, és támogatni is fogom együtt a világ ellen. Tímea írta alá nekünk ezt az üzenetet. Köszönöm szépen, hogy írtál, és hát akkor Zsolttal hajrá az életben. Egy jó zene, most a folytatásban a tiétek.

0: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor a végéhez ért, de egészen délután 2-ig rádiózhatunk együtt a folytatásban is, a délutáni zenés információs magazin műsor tartalmaztál.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Hozom a jó zenéket egészen délután kettőig, ránézünk majd nem sokára az időjárásunkra is, és természetesen feltöltjük energiával ezt a délutánt is. Rádiózunk együtt egészen délután kettőig, mint mondtam. Szép napot kívánok!

Ez a Csoba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egy picit retrózunk a technológia jegyében, ugyanis egészen elképesztő, hogy a 90-es évek elején indult el a mobiltelefonok SMS funkciója, pedig olyan, mintha mindig itt lett volna velünk. Ez lehetővé tette a felhasználók számára, hogy rövid szöveges üzeneteket küldjenek egymásnak, és ez volt az a mozdulat, ami forradalmasította a kommunikációt, és a későbbiekben a mobiltelefonok legnépszerűbb funkciói közé került. Hát nem hiába, ha az ember van, hogy szívesebben leír valamit, vagy éppen gyorsabban túl van rajta, mint egy telefonhívás. A 90-es évek elején indult tehát ez a projekt.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A következő napok időjárása nagyon egyforma, napközben értékeket hoz, majd 27 fokot mérhetünk szinte végig napközben. Alig lesz felettünk egy felhő az égen, legalábbis a hét első felének az időjárás képe ezt mutatja. Hajnalonta pedig igazán hűvös lesz, reggel is, ha indulunk dolgozni, érdemes jól felöltözni, 5-6 fokokat mérhetünk kora reggel és kora hajnalban mindössze. Most pedig ismét vissza a jó dalokra.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, a délutáni zenés információs magazin műsorja a végéhez. Én köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhattunk. A mikrofonba Vürgés Dávid szólt. Holnap is jövök majd. További szép napot.

Vincent Havának hatodik napján borúban, derűben egyaránt a kedvenceket hozzuk. Kettő múlt, én Debrecen Ilona vagyok, ez a Csaba. A mai nap a megemlékezésé, mi sem megyünk el szó nélkül emellett a tény mellett. Ám hozom a nap érdekességeit és programokat is, teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
5: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Csabán köszönöm, hogy együtt hallgatjuk őket október 6-án is. Ez a nap az építészet napja, nem véletlenül. Ezen a napon született Le Corbusier, svájci származású francia építész, szobrász és festő. Életének 77 éve alatt forradalmasította az építészetet. A 20. század egyik legnagyobb hatású építőművészévé vált. Elképesztő életművet hagyott maga után. Építészeti munkássága néhány éve a világörökség részévé vált. A svájciak pedig azzal őrzik emlékét, hogy az ő arcképe szerepel a 10 frankos bankjegyen. Akárcsak Leonardo da Vinci, ő is fontosnak tartotta az aranymetszést. Épületeit az emberi test arányainak figyelembevételével szerkesztette. Mi pedig nagy gonddal szerkesztettük a délután zenei válogatását. Békés megye kedvenc zenéivel kívánok jó munkát, szép napot!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

0: kedvencei. Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek október 6-án, azon a napon, amikor a borzokat ünnepeljük. Ez a nap az európai borzok védelmére, az erdei élővilág jelentőségére hívja fel a figyelmet. Ünnepelhetjük úgy is, hogy természetfilmeket nézünk, ezekről a titokzatos éjszakai állatokról, de amíg eljutunk odáig, hogy megkeressük a megfelelő filmet, mondok néhány érdekességet. Valóságos föld alatti palotákban laknak. A borzok ugyanis fantasztikus mérnökök. Igazi alagútrendszereket ásnak, várnak nevezhetjük őket, amiben vannak külön lakószobák, és még babaszobák is. A legizgalmasabb, hogy ezt generációról generációra adják. Igazán rendmániásak, tiszták. A régi száraz füvet leveleket kihordják, és friss illatos növényeket visznek be helyette. És mivel folyamatosan a földben szaglászva keresik vacsorájukat, rengeteg por és föld megy az orrukba, éppen ezért ahhoz, hogy kitisztítsák, hatalmasakat tüsszentenek. Aki keres, az biztosan talál még érdekességeket a borzokkal kapcsolatban. Mi a kedvenceket kerestük, hozzuk őket. I tried

0: és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Micike, tönkrement a bélyegzőnk. Egy óra múlva pályázat beadás.
4: Főnök, semmi gond. A Kuttorban express bélyegző készítéssel várnak, úgy, hogy akár a helyszínen meg is várhatom. Ja, és közben az irodai hiányosságokat is feltölthetem. Tollak, dossziék, stb.
5: Kuttor Kft. Nyomtatók, nyomtatópatronok forgalmazása, töltése. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
3: Micike! Maga nélkül!
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A gasztronómiai tippek támogatója a speedpizza.hu.
3: Őszies hangulatban szólnak a kedvencek, őszies ételt hoztam, ez a Csaba. Terítéken az ősz első számú alapanyaga a sütőtök, ami édes, krémes, mindenhez illik. Például szendvicskrémet is készíthetünk belőle. Felkockázzuk a sütőtököt, és sütőpapírral vélet tepsibe dobjuk. Eddig ez megszokott. Csak hogy most adjunk hozzá fokhagymagerezdeket, vöröshagymát, mézet, olajat, sót, borsot és zsája levelet. Alaposan összeforgatva az alapanyagokat, mintegy fél óra alatt 200 fokon készre sütjük. Sülés után fontos, hogy hagyjuk szoba hőmérsékletűre hűlni. Ezután aprítógépbe dobjuk krémsajttal, adunk hozzá citromlevet, és addig turmixoljuk, amíg szép, krémes állagot kapunk. Természetesen ilyenkor lehet sózni, borsozni, hogyha még nem érezzük igazán. De itt nem ér véget a varázslat. Egy cserpenyőben zsíradékot olvasztunk, de csak közepes hőfokon. Megpirítjuk benne a kenyérszeleteket, ezt követően pedig a tökmagokat. A végkifejletben megkenjük a kenyereket a sütőtökös krémmel, megszórjuk tökmaggal, és feta sajtot morzsolunk rá. Kész az illatos őszi vacsora. Őszies hangulatban szólnak a kedvencek.
2: A gasztronómiai tippeket támogatta a speedpizza.hu.

Stronger. FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ezt a dalt is szeretjük, ezért is lett a kedvencünk. Miért hozunk még hozzá hasonlókat, ez a Csaba 88.9-en. Hát most elérkezett a köszöntés ideje, itt vannak velünk az ünnepeltek. Isten értesse a Renátákat és a Brunókat. A Renáta a latin eredetű név, jelentése újjászületett, míg a Bruno ófelnémet eredetű, jelentése barna medve. Isten értesse a Reniket, Renátákat, Brunókat, és sok-sok boldog születésnapot kívánunk mindazoknak, akik október 6-án születtek. Csillagjegyük a mérleg. Egy-egy szülötteinek pedig azt üzenik a csillagok, hogy zárják be azokat az ajtókat, ami nem szolgálja a tovább lépést, és nyissák ki azokat az ajtókat, ahol a boldogság lakik. Én kívánom, hogy ezeket az ajtókat találják meg. Sok-sok boldogságot!

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba a 88.9-en a tegnap és a ma kedvenceivel, ahová kulturális programot hoztam. A Békés Csabai Jókai Színház szeretettel várja nézőit Egressy Zoltán Portugál című tragikomédiájára. A történet Irgácson, egy magyar faluban játszódik, ahol mindenki ismer mindenkit. A napok látszólag ugyanúgy telnek, egy maroknyi ember, aki mindig ugyanazokat a történeteket meséli, miközben mindig másról álmodik. Ebbe a zárt világba érkezik egy idegen, a jelenléte pedig felkavarja a megszokott rendet. Felszínre kerül mindaz, ami régóta ott él a szereplő. A vágyakozás, a sértettség, a szerelem, a remény és a kitörés álma. Mert kiderül, hogy mindannyian máshová vágynak. És lassan kiderül, mindenkinek megvan a maga Portugáliája. Az előadások időpontjáról a jokaiszínház.hu weboldalon tájékozódhatunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a karvágás. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a fővárosi önkormányzat, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülését követően. A megállapodás értelmében a főváros eláll a korábbi kormány ellen indított pereitől, és rendkívüli forrásból rendezi a szolidaritási hozzájárulást, valamint a kifizetetlen számláit. A megállapodás részeként a pénzügyminisztérium költségvetési felügyelőt rendel ki Budapest gazdálkodásának folyamatos nyomon követésére. Megjelent a kormányrendelet az 50 ezer forintos iskolakezdési támogatás utalvány formájában érkező második részletéről. A papíralapú biztonsági elemekkel ellátott utalványokat november 30-áig kézbesíti a posta azoknak, akik az

0: pótlása pedig 2027. január 8-áig kérvényezhető a Magyar Államkincstárnál. Jelentősen változott a pártok támogatottsága az elmúlt 4 hónapban a 21 kutatóközpont felmérése szerint. A Tisza párt népszerűsége a májusi 69-ről 60%-ra csökkent, ami azonban még mindig meghaladja az áprilisi választási eredményét. A Fidesz támogatottsága 26%-ra emelkedett, míg az időszak legnagyobb nyertese a Mi Hazánk, amely 11%-ra növelte táborát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba.
1: Kellemes kikapcsolódást kívánok a kedvencekkel október 6-án. Hamarosan egy kis visszaemlékezésre invitálom mindazokat, akik ma is a Csabát választották, és akik így tettek, azok jól tették, mert biztos vagyok benne, hogy zenei kínálatunkban mindenki megtalálja az épp most hangulatához illőt, teljesen kellemesen a délután a Csabával.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Speed Pizza.
5: Speed Burger.
6: Speed Pizza.
7: Speed Burger.
8: Speed Pizza.
9: Speed Burger.
10: Gyere és egyél nálunk.
11: Mi már nagyon várunk. Speed Pizza és Burger a Hunyadi téren. De tényleg várunk.
12: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
13: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
14: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 ezer forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 ezer forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
15: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
3: Reklámot hallottak.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Tegnap is a Ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig főszerepben a sütőtök, ami még a bulgurhoz is passzol. A bulguros sütőtök ragúhoz első körben ma bulgurt enyhén sós vízben megfőzzük, leszűrjük és melegen tartjuk tálalásig. Készíthetjük a zöldségragút. Egy lábasban közepes hőmérsékleten megpirítjuk olajon a cikkekre vágott lila hagymát, fokhagymát. Erre mehet az 1 centis kockára vágott sütőtök, 2 percig pirítjuk. Jöhet hozzá kápia, paprika, paradicsom, só és méz. Addig főzzük, amíg a sütőtök meg nem puhul. Utolsó fázisban joghurtot keverünk hozzá. Tálaláskor a bulgurra kanalazzuk a ragut, még egy kicsi joghurtot csorgatunk a tetejére, pirított tökmaggal, esetleg egy cikk citrommal díszítjük. Édeskés, savanykás, illatos és finom lesz a végeredmény. Finom kedvencek a folytatásban.
0: A gasztronómiai tippek támogatója a Dobozi kis vendéglő és csárda.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: A VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Békés megye kedvenc rádiójában.
6: Csaba
5: Rádió.
7: Sok-sok kedvenc, köszönöm, hogy együtt hallgatjuk őket így október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján. 1849. október 6-án végezték ki a Magyar Honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Pesten pedig gróf Batthyány Lajos államférfit, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét. 1926-ban, ugyanígy október 6-án Budapesten felavatták a Batthyány örökmécsest. Ez a szabadság jelképe lett. Nemzeti gyásznapunkon azonban más dolgokra is emlékezhetünk. Például 1934-ben ezen a napon indult útjára az első hazai építésű Duna tengerjáró hajó. Ez a Budapest nevet viselte. 1960. október 6-án pedig bemutatták a Spartacus című filmet, ami 4 Oscar-díjat kapott. A film Spartacus életét, a harmadik rabszolgalázadás történetét dolgozza fel Kirk Douglas-szel a címszerepben. Most a kalendáriumot egy kicsit becsukjuk. Békés megye kedvenc zenéivel kívánok jó munkát, szép napot!

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Eddig tartott közös műszakunk, ez a Csaba, én debreceni Ilona vagyok, búcsúzni jöttem. Öt után is a legjobb zenéket hallgatjuk, és holnap délután ismét hallhatunk egymásról. Én kettőkor érkezem, a csokival borított perecet és a belső békét ünnepeljük majd. Most pedig azt, hogy a kedvencek szólnak a folytatásban is. Viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Kecskeméti járásbíróság Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárának letartóztatását is elrendelte egy hónapra a Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügyben. A bíróság indoklása szerint a szökés elrejtőzés, valamint az eljárás jó

0: Cég különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A kormányhivatalokban, a parlamenti képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább. A magyarok a Median legfrissebb felmérése szerint a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készült kutatás alapján a válaszadók 82%-a bízik a kormányhivatalokban, 72%-a az országgyűlési képviselőkben, 70%-a pedig a közjegyzőkben. Az intézményi ügyintézést igénybe vevők több mint 85%-a elégedett volt a kapott szolgáltatással, míg a bírósági eljárásokat a többség továbbra is lassúnak és körülményesnek tartja. 5 évre visszamenőleg átvilágítják a nemzeti kulturális alapot, míg a határon túli támogatásokat 10 évre visszamenőleg tekintik át, tájékoztatott Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy a vizsgálat során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták a döntési rendszerekben. A minisztérium emellett gazdasági és munkajogi átvilágítást indított az Operett Színház, a Nemzeti Színház és az Operaház esetében is, a Terrorháza Múzeum kiállítási anyagát pedig történészi csapattal tekintik át. Megkezdődött a Darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 000 példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halastavakon október közepére 150 000-re duzzadhat a darvak száma.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol, bármikor.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: Útszűkületre kell számítani. Közmépítés miatt Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőbenyében a Petőfi úton és Kevermesen a Batonyai úton. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
4: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba Rádió.

0: és Anna kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekapcsolódás. Kötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
5: Reklámot hallottak.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Október 6-a kedd van, a mai napon a Brunók ünneplik névnapjukat. A Bruno germán eredetű férfinév, a név a germán Brun szóból ered, amelynek jelentése barna. Boldog névnapot kívánunk minden Brunónak. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes keddet kívánok.

0: emberek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Október 6-a kedd van, 53. születésnapját ünnepli a mai napon Szekeres Adrien, Artisziusz díjas magyar énekesnő, dalszerző és lírai mezoszoprán. A hazai könnyűzenei élet egyik legmeghatározóbb női hangja, aki egyaránt sikeres zenekari tagként és szóló előadóként is. Az országos ismertséget az Unisex zenekar tagjaként szerezte meg, olyan nagy sikerű albumok fűződnek ehhez az időszakhoz, mint a Szebb Holnap és a Csoda az Élet. Munkásságukat Emerton díjjal ismerték el. 2001-ben jelent meg első önálló albuma Futok a szívem után címmel, legnagyobb átütő sikerét a 2007-es Olyan, mint te című platina lemezével és annak címadó dalával érte el. Pályafutása során elnyerte a Jakab Líra díjat, az Arany Európa művészdíjat, valamint a neves Artisziusz díjat. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Október 6-a kedd van, 8 évvel ezelőtt hunyt el Montserrat Caballé, világhírű spanyol-katalán operaénekesnő, akit a 20. század egyik legnagyobb énekművészeként tartanak számon. Legendássá vált a tiszta, de erőteljes hangjáról, a hangszínek feletti tökéletes uralmáról és a védjegyének számító gyönyörű pianissimóiról. A nagy közönség számára a popzene világából is rendkívül ismerős lehet, 1987-ben rögzítette a Barcelona című ikonikus duettet Freddie Mercuryval, a Queen frontemberével. A dal később az 1992-es barcelonai olimpiai játékok hivatalos himnusza lett, és a mai napig a crossover műfaj egyik leghíresebb mérföldköve. Tisztelettel emlékezünk rá!

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
4: Reklámot hallottak.
7: It's Friday then.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Október 6-a, kedd van, 70. születésnapját ünnepli a mai napon Salamon András, Balázs Béla díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, producer és egyetemi tanár. Filmes karrierje mellett a magyar underground zenei életben is ismert, az 1980-as évek elején az URH zenekar dobosa volt. Pályafutását gyermekszínészként kezdte 1964-től, majd 1976 és 82 között a magyar televízió segédoperatőreként dolgozott. Főbb filmjei a Zsötem, a Közel a szerelemhez, a Get No, a Magyarország 2011, valamint a legutóbbi állami támogatás nélkül készült Lumière filmiskola diákjaival és tanáraival közösen készített Random. Tanít a Színház és Filmművészeti Egyetemen, az ELTE-n, a Lumière filmiskolában és alapítója a Roma filmiskolának. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. október 5-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Két szombaton is lesz lomtalanítás Békéscsabán. 25 éves a Békés megyei lisztérzékeny csoport. Megújultak a tanműhelyek a Kemény Gábor Technikumban. Két októberi szombaton tartanak lomtalanítást Békéscsabán. A TAPE hulladékgazdálkodási köztisztasági szolgáltató Kft. Tájékoztatása szerint október 10-én az első, október 17-én pedig a második körzetben szállítják el a háztartásokban feleslegessé vált nagy darabos hulladékokat. Az első körzethez tartozik Jamina, a Szarvasi út, a Budapest vasútvonal és a Kereki utca által határolt területen, továbbá Kenderföldek, Mezőmegyer, Fényes, Gella, a Dobozi út elkerülőn kívüli szakasza, valamint a Szója és a Meteor utca. A második körzetben a Belváros, az első, második, harmadik, negyedik és hatodik kerület, továbbá Vanthát, a Békekertek, a Keleti kertek, a Borjúréti kertek és a Kastély szőlők lakói készíthetik ki a lomokat. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a hulladékot a kijelölt gyűjtési napon reggel 6 óráig helyezzék ki olyan közterületre, amelyet a gyűjtőjárművek könnyen meg tudnak közelíteni. Fontos, hogy a lomok ne kerüljenek az útesre, mert akadályozhatják a közlekedést. Amíg használható bútorokat és háztartási tárgyakat érdemes lehet segélyszervezeteknek vagy szociális szolgáltatóknak felajánlani, ezzel másoknak is segítséget nyújthatnak, miközben a hulladék lerakók terhelése is csökkenthető. A lomtalanítás során elszállítható és nem elszállítható hulladékok köréről a TAPE ügyfélszolgálatán kérhető részletes tájékoztatás. Negyed évszázados fennállását ünnepelt a Békés megyei lisztérzékeny csoport a Békés Csabai Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A jubilómi rendezvényen szakmai előadások, egészségügyi szűrések, gluténmentes, gasztronómiai bemutatók és termékkóstolók várták az érintetteket, családtagjaikat és az érdeklődőket. A gluténmentesség tegnap, ma és holnap mottóval meghirdetett programon a résztvevők a betegségről és a diétáról is hasznos ismereteket szerezhettek. A látogatók ingyenes szűrésen vehettek részt, emellett gluténmentes

Egyetlen hatékony kezelés a szigorú, élethosszig tartó gluténmentes diéta. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a szűrővizsgálat eredménye már nem feltétlenül megbízható azoknál, akik hosszabb ideig gluténmentesen étkeznek. A negyedszázados jubileum nem csak az eddigi közös munkáról szólt, a csoport a jövőben is folytatná a szakmai előadásokat és a gyakorlati segítségnyújtást. Emellett gluténmentes termékeket előállító üzemekbe is terveznek látogatásokat.

0: Teljesen megújult tanműhelyeket adtak át szeptember 29-én a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Technikumban. A 60 éves intézmény az elmúlt időszakban több jelentős fejlesztésen ment keresztül. Korszerűsítették a gyakorlati oktatás helyszíneit, informatikai eszközöket szereztek be, bővült a képzési kínálat és a diák létszám is folyamatosan emelkedett. A fejlesztések egyik fontos előzménye a gyerekek és diákok hangja elnevezésű projekt volt, amelynek keretében az iskola tanulóit kérdezték meg arról, hol tartanának szükségesnek változásokat. A diákok jelentős része a tanműhelyek felújítását jelölte meg elsődleges igényként, hiszen a duális partnereknél töltött gyakorlat mellett szakmai felkészülésük nagy része ezekben a termekben zajlik. A két éve áttartó munka eredményeként szeptember végére teljesen megújultak a műhelyek, emellett az iskola sportpályáját is felújították. Malatyinszky Péter igazgató az átadó ünnepségen az AC/DC együttes sorait idézve úgy fogalmazott: hosszú az út a csúcsra, ha rock and rollt akar játszani az ember. Hozzátette, az intézmény nem fél ettől a hosszú úttól, és továbbra is a fejlődést tartja szem előtt. Az igazgató az elmúlt évek eredményei között említette, hogy 3 informatika terem várja a tanulókat, az Erasmus Plus program keretében pedig szoros együttműködést alakította ki például Finnországgal. Jelenleg 8 diákjuk vesz részt szakmai gyakorlaton az országban. Az iskola csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz is, amelynek keretében Békés megyében elsőként indították el a Honvéd Kadét drón programot. Mucsi Balázs, a Békés Csabai Szakképzési Centrum főigazgatója az átadón kiemelte, hogy a Kemény Gábor Technikum a centrum egyik legdinamikusabban fejlődő intézménye. Mint mondta, a felújítás során a padlótól a mennyezetig megújultak a tanműhelyek, az új eszközök mellett pedig az oktatói csapat is bővült. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés közös összefogás eredménye, amelyben a diákok, az oktatók és a duális partnerek egyaránt részt vállaltak. A korszerű szakmai képzés mellett a környezettudatosság is fontos szerepet kap az intézményben. Elérhető például az alternatív járműhajtási technikus képzés, az iskola épületét pedig napelemekkel is felszerelték. Ezeknek köszönhetően a villanyszámlájuk az átlagos középiskolákéhoz képest csupán töredékére csökkent. Bodóczi István, a térség osztálygyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy az intézmény 1966-ban nyitotta meg kapuit. Azóta jelentősen megváltoztak a gépek és a technológiák, a cél azonban változatlan, olyan szakemberek képzésen, akik tudásukkal Békés Csaba és a régió fejlődését szolgálják. Az ünnepségen diákok és szülők is megosztották tapasztalataikat, méltatva az iskola fejlődését. A megújult tanműhelyekben tanulók már saját versenyautó csapatot is indítanak, amellyel a tervek szerint 2027-ben a nyíredi 24 órás autóversenyen mutatkoznak be. Családi napot rendezett a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület a Szlovák Tájházban. A kötetlen baráti hangulatú program középpontjában a generációk találkozása és a fiatalabb korosztály megszólítása állt. Mészáros Zsuzsa, az egyesület alelnöke elmondta, hogy a szervezet tagság az utóbbi időben előregedett, ezért szeretnénk megújítani a közösséget. A rendezvényre a tagok gyermekeiket és unokáikat is elhozhatták, így a családok együtt ismerkedhettek Békés Csaba múltjával és értékeivel. A délelőtt során sütemény kóstoló, recept csere és játszóházi foglalkozás is várta a résztvevőket. A nagyszülők és unokák pedig közös helytörténeti kvízben mérhették összetudásukat. A programot 2 előadás is színesítette. Hankó András a Vidám Békés Csaba címmel idézett fel kevésbé ismert történeteket a város múltjából, régi újságok és könyvek segítségével. Tömő Ákos pedig az Ezer arcú Békés Csaba, egy viharsarki világváros különlegességei címmel tartott előadást. Az egyesület szerint a város védelem nem csupán az épített környezet vagy az elhagyott sírok gondozását jelenti, hanem a helyi hagyományok, épületek és természeti értékek megismerését, valamint megóvását is. A családi nap céljai az volt, hogy a fiatalabb nemzedékek is közelebb kerüljenek Békés Csaba történetéhez és a városért végzett közösségi munkához. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Csaba Rádió.

0: percei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Október 6-a, kedd van, a mai napon ünnepelné 77. születésnapját Bobby Farrell, arubai származású holland táncos, énekes és DJ, aki leginkább a legendás Bonnie M. Disco együttes karizmatikus frontembereként és egyetlen férfi tagjaként vált világhírűvé. Rendkívüli színpadi energiájáról, akrobatikus táncmozdulatairól és extravagáns ruháiról volt ismert, jól lehet a köztudatban élő, mély énekhangját valójában a stúdióban a zenekar producere Frank Ferien énekelte fel. Az együttessel való kapcsolata meglehetősen viharos volt, 1981-ben elhagyta a csoportot, majd 1984-ben visszatért egészen az 1986-os hivatalos feloszlásig. Ezt követően saját formációjával a Bobby Farrell's Bonnie M. néven turnézott tovább a világban. Bobby Farrell 2010. december 30-án 61 éves korában hunyt el szívelégtelenség következtében egy szentpétervári szállodában egy ottani fellépését követő reggelen. Különös és rejtélyes egybeesés, hogy pontosan ugyanazon a napon és ugyanabban a városban érte a halál, mint az együttes által megénekelt hírhet orosz misztikus Rasputyint, akinek karakterét Farrell számtalanszor életre keltette a színpadon. Tisztelettel emlékezünk rá. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Ez a Csaba.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra. Today I-

0: a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Alió, indulunk a kedvesti kedvenceitekkel. Itt a Csaba Rádió, néhá Szalai Valázs vagyok, és mint mindig most is én hozom a legjobb dalokat. Elé pedig sok-sok érdekességet. Innen helyből, na meg a nagy világból. Tartsatok velem, szép estét!

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Nagyjából tavaly évvége óta hallgatjuk és szeretjük már Tolbaj Reni Túsz című felvételét, amely a felszabadulásról szól, a női mindent elsöprő erőről, az én időről és arról, hogy mindenre képesek a hölgyek, akár egy szakítás után is, ezt maga az énekesnő fogalmazta meg így. Nos, elkészült ennek a slágernek az angol nyelvű változata, Good Without You címmel, hogy Tolvaj René ezekkel a dallamokkal nemzetközi porondra is kiléphessen. Ezt a notát halljuk most.

0: my heart.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

még egy darabig kitart az indián nyár, azt mondják a meteorológusok. Ezen a héten is hatalmas hőingás mellett hideg hajnalokra kell készülnünk. Sok már nincs ugye hátra a vénasszonyok nyarából, de biztos a 25 fok felé megyünk. Így lesz ez nálunk egyébként szerdán és csütörtökön is, csak inkább a dunántúli megyekre lesz jellemző a lehűlés, ott legalább egy 6-7 fokot mérséklődik majd a nappali felmelegedés. Mondom, nálunk csütörtökig azonban nem történik valószínűleg változás az időjárásban. Ahogy a mai esténkben sem kell túl nagy változásra készülni, ez pedig azt jelenti, hogy csak is és kizárólag a legjobb dalok szólnak már, így tudom, és a következő slágert a Csaba Rádión.

0: Ez a Csaba.
1: Remélem kellemes az estétek. Hogy velünk a Csaba Rádió kedvenceivel. Én Hászalai Balázs vagyok. Üdv ismét mindenkinek. Hozom a folytatásra is a jobbnál jobb dalokat. Érkezik is a következő. Tartsatok velem!

0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
1: Elindította az új fejezetet a Kis Csillag, megérkezett a 7. album, pontosabban annak csak az első része. 6 év után ez egy új anyag végre a bandától. Az a cím, hogy a szürke rendes megfestése, és az első rész az, ami már hallgatható, ez egy dupla album első felvonása. A csapat ezúttal is hozza a rájellemző hangulatot, de a háttérben hosszú, másfél-két éves közös munka áll. A koron különlegessége, hogy nem csak hallható, hanem látható is, a dalokhoz vizuális világ készült, amely még jobban kiemeli Lovasi András szövegeit, és persze dalait. Rozsdás ebbe a vadonatúj Kis Csillag nótába hall.

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Az optimizmus jegyében telik október első teljes hete a hazai könyvtárakban. Október 5 és 11 között rendezik meg ugyanis az országos könyvtári napokat. Ennek idei mottója az optimizmus egy kinyitott könyvvel kezdődik. Nos, a programsorozat meg fogja mutatni, hogyan adhatnak a könyvtárak tudást, közösségi élményt és kapaszkodót is a gyorsan változó világban. Erre törekszik majd a Békés megyei könyvtár is. Itt Békés Csabán ajánlok is mindjárt holnapra egy elfoglaltságot. Innen Kálászló Szilvia írónővel lehet ugyanis találkozni egy játékos író-olvasó programon az intézményben 7-én. Kálászló Szilvia írásait kezdetben gyermekirodalmi lapok közölték, 9 mesekönyv, 4 verseskönyv, 3 meseregény, és még jó néhány egyéb kiadvány fűződik a nevéhez, előadással, beszélgetéssel, tehát holnap jó kis játékos író-olvasó találkozóra várja az érdeklődőket itt Békés Csabán az országos könyvtári napok alkalmából.

0: 98.9 Csaba Rádió.
1: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Csaba Rádió Békés Csabai Napló című esti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Géci Adriennel. 2026. október 6-a kedd 21 óra van. A mai műsorunkban az alábbiakról lesz szó. A megvilágosodás napjáról, a biztonságosabb őszi közlekedésről és a kerékpárosok láthatóságának fontosságáról. Szó lesz a gluténérzékenységről, a felismerés és a szűrés változásairól, valamint arról, hogyan érinti a betegség a családokat. De beszámolunk a Békés megyei könyvtár elmúlt hetekben megvalósult programjairól, előadásairól és könyvbemutatóiról, valamint Fodor Ádám, a Csabai Csirkefogók vízilabdaklub vezetőedzője mesél nekünk arról, hogyan válhat valakiből jó vízilabdázó, akár élsportoló. Hamarosan kezdünk, maradjanak velünk!
1: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Békés megye 8 városában tartották meg idén a megvilágosodás napját. A nagymúltú kezdeményezés arra igyekszik felhívni a figyelmet, hogy ősszel egyre rövidebbek a nappalok, egyre többet kell szürkületben, sötétben közlekedni. Fontos, hogy a közlekedés résztvevői, köztük a kerékpárosok láthatóak legyenek. A világítások, prizmák, fényvisszaverő kellékek, ruhák akár életet is menthetnek. A Békés Csabai eseményről Kónya Orsolya rendőrhadnagy, a Békés Csabai rendőrkapitányság balesetvédelmi előadója adott tájékoztatást.
2: Izgalmas nap vagy este lesz a mai. Milyen programmal készültök az érdeklődőknek?
3: Megvilágosodás napja alkalmából minden évben szoktunk tartani, főleg a kerékpárosoknak egy ilyen kis rendezvényt, amit most egy picikét kiegészítettünk, mert 5 órától 7 óráig lesz bent a Csaba Gyöngye ifi termében egy ilyen kis rendezvényes állomásszerű program. Mi annyit akar, hogy mi, mint rendőrség kitelepülünk, illetve lesz majd a Magyar Vöröskereszttől egy asztal, továbbá a FETA alapítványtól is egy asztal, illetve jönni fog majd egy érdekesség, egy teherkerékpáros, aki ide be fog jönni és bemutatja a kerékpárját, szerintem nagyon izgalmas és nagyon érdekes. Majd, hogyha ennek vége, akkor mindenkit arra bátorítunk és buzdítunk, hogy jöjjön ki ide a Malomtérre, mert onnan 7 órakor fog indulni a felvonulás, ugye a megszokott felvonulás, ami itt eddig is volt, csak egy picit most más helyszínen. Most a Lencsési fele közelítjük meg a várost, úgyhogy mindenkinek újdonság lesz minden. A kerékpározás előtt, felvonulás előtt egy tombola osztás lesz, mert aki végigmegy a felvonuláson, és beérkezik a célba, a Szent István térre, ott tombola húzás lesz, és akkor szerencse alapon fognak kapni kisebb és nagyobb ajándékokat is, illetve lesz majd egy fődíj is, de azt titok, azt nem árulhatom el.
2: Itt nyilván a rádióhallgatók nem látják, de van itt mellettünk egy asztal, gondolom különböző izgalmas kisebb-nagyobb nyereményekkel. Ennek mi lesz a szerepe?
3: Itt bent lesz egy mágnes tábla, ahol a kerékpár kötelező felszereléseit kell kihelyezni, és el kell találni, hogy mik azok a kötelező felszerelések, mik pedig az ajánlott felszerelések, ezért pedig természetesen ajándék jár, és ez nem csak a kicsiknek, hanem a nagyoknak is izgalmas szokott lenni, mert mindig találgatunk egy-két dologba, hogy mi az, ami talán mégis kötelező, mégsem ajánlott, vagy pedig fordítva, és mindenki talál magának egy kis ajándékot, van itt láthatósági mellény, van kulcstartó, természetesen kerékpár lámpa és prizmák is, illetve hát nyilván ugye tanácsot adunk, vagy hát megosztjuk egymással a mi kis gondolatainkat, és egy kicsit tanácskozunk, hogyha így mondhatjuk.
2: Általában egyébként a korosztályban mik a tapasztalatok, hiszen nem ez az első alkalom, hogyha jól tudom. Tényleg családok jönnek, tehát kicsit nagyok is, vagy inkább a fiatalabbakat igyekeznek idehozni hozzátok, mi a tapasztalat?
3: Mindenhol meg szoktuk hirdetni, és én mindig várom, hogy mindenféle korosztály érkezzen, de általában ez egy ilyen családi rendezvény szokott lenni, hogy anya és apa jön, gyerkőccel együtt, akár a gyerekek úgy is szoktak jönni, hogy még a gyerekülésbe ülnek hátul anya vagy apa mögött, és hát nyilván ők is ajándékot kapnak, és ők is felhúzzák a kis láthatósági mellényüket, és nagyon jól szoktak kinézni ilyenkor. Igazából az egész csapat végig ilyen láthatósági ruházatban, fényben úszik, úgyhogy ez egy tényleg pontosan a láthatóságról szól, ami lassan az őszi időszakban nagyon-nagyon fontos lesz.
2: Esetleg, ha már beszélgetünk és beszélgethetünk, mondasz egy-két gondolatot arról, hogy tényleg az őszi időszak beálltával, lassan azért óraátállítás és minden egyéb. Mire figyeljünk mindenképpen? Biciklisek, közlekedők, akár gyalogosok is?
3: Mindenképpen én arra gondolnék, hogy a kerékpárosokkal, hogyha kezdjük, akkor legyen legalább egy ilyen pici szilikonos lámpánk, amit nem feltétlenül kell rajta hagyni a kerékpáron, mert körülbelül nettó 5 másodperc felszerelni és leszerelni minden egyes alkalommal, táskába bele lehet dobni, nem ázik, nem merül az elem, mert ez nagyon fontos szokott lenni, nem kell cserélgetni, illetve jó, hogyha van egy láthatósági ruházatunk. Igazából az őszi-téli időszakban minden kis sötét kabátot, sötét ruházatot vesz föl. Ugye nyilván azért, mert ilyenkor a hangulatunk is egy kicsit olyan szomorkásabb.
2: Meg ha elázik,
3: meg ha így lesz, van, akkor
2: nem mindegy.
3: Nem látszik rajta annyira a kosz, meg a kis problémás eset, hogyha úgy megyünk dolgozni, hogy már koszosak vagyunk, vagy úgy érkezünk haza. Természetesen igen. És ilyenkor jó, hogyha van csak legalább egy kis láthatósági karszalagunk, van a kerékpárra ragasztva egy-két fényvisszaverős matrica. Egyébként a gyerekek nagyon szokták szeretni szeretni ezeket a láthatósági kulcstartókat, mert ők felszerelgetik a táskájukra, de egyébként a felnőttek is imádják, és van mindenféle matricánk, jó, hogyha az mindig ott van, föl van ragasztva, féléres dolgok, és egyébként mi mindenki szoktuk osztogatni, tehát simán lehet cserélni időszakonként, úgyhogy ez jó, hogyha ott van nálunk. Autósok figyelmébe pedig természetesen azt ajánljuk, hogy mindig ellenőrizzék le a láthatósági berendezéseket a járműveikben, és úgynevezett ilyen félszemű járművekkel ne induljunk útnak, mert azért az megtévesztő tud lenni egy-egy út során. Tehát jó az, hogyha látunk, és az is, hogyha látszódunk, nagyon fontos.
2: Nyilván ez az interjú már a program után fog lemenni, így ha megengeded, odaléphetünk a biciklihez, és elsorolod a kötelező felszereléseket?
3: Természetesen. Tehát mindenképpen akkor kezdjük azzal, hogy van a lámpa, elől hátul, ugye elől van egy fehér vagy kadmium sárga, hátul pedig a piros. Mostanában vannak ezek az új, nagyobb volumenű lámpák, amiben bele van szerelve maga a fényvisszaverő, a prizma. Hogyha ez nincs beleszerelve, és csak ilyen kis szilikonosat használunk, akkor külön természetesen mellé kell egy fényvisszaverő prizma előre is és hátra is, természetesen azonos színű, mint a lámpa. Előre kettő kötelező, egy átmérő mentén fényvisszaverő prizma az is, de azt úgy szoktuk hívni, hogy macska szem, a gyerekek legtöbbször így szokták ezt ismerni. Én szoktam mondani, hogy egyébként hátra is javasolt, és tök jó, hogyha van, mert oldalról, a ruházatunkon kívül ez az, ami még felhívja a figyelmet. Igen. Szokott már olyan kerékpár lenni, aminek a kerekébe van beleépítve egy ilyen fényvisszaverő csík, ez is tök jó, és ez is nagyon jól hozzájárul ahhoz, hogy látszódjunk. És ugye a láthatósághoz majdnem itt véget is értünk, mert utána vannak még természetesen a csengő, a jól működő fékberendezés, ugye elől is hátul is, és ez teljesen mindegy, hogy a kormányon van, vagy ugye kontráns fékről beszélgetünk, és egy jól működő kormányberendezés nagyon fontos. Ezt szoktam mondani, hogy ne akadjon, ne ragadjon, tehát tudjunk vele szépen, biztonságosan egyébként is közlekedni, de ez nagyon fontos, hogy ezt is ellenőrizzük.
0: Békés Csabai napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti

0: és Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A Békés megyei lisztérzékeny csoport fennelesen a 25. évfordulója alkalmából jubilómi szakmai rendezvényt tartott Békés Csabán a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Az esemény keretében számos kiállító termékeit ismerhették és kóstolhatták meg az érdeklődők, miközben a témában érintett szakemberek egy-egy előadást tartottak. Seresné Szabó Ágnes, a Pándi Kálmán Tagkórház dietetikusa többek között arról beszélt, mennyit változtak a határértékek, a szűrési lehetőségek az eltelt évek alatt.
2: Azt gondolom, hogy talán az ön szerepe kiemelten fontos lesz itt a mai napon, hiszen a dietetika és a lisztérzékenység, gluténérzékenység nagyon szorosan összefügghet. Milyen témát hoz ide a mai napra?
3: Én most a volt, a jelen, a múlt és a jövő lesz felhozva. Nagyon-nagyon sok változás van mind a táplálékok bevezetésének az időintervallumában, mind a táplálékoknak a határ tűrőképessége is változott. Nagyon-nagyon sok olyan új termék jött, amit meg kell ismertetni a paciensekkel, és meg kell mutatni, hogy azért a gyerekek és a felnőttek között hatalmas nagy a különbség, és a gyermekek kevesebbet bírnak, tehát lehet, hogy még van olyan garantáltan gluténmentes termék, amit mégsem használhatnak. Ami nagyon lényeges és külön kihangsúlyozom most az előadásomban, a biológiailag lebomló új eszközök sajnos a lisztérzékenyek számára egy újabb veszélyforrás, mert ha abba tálaljuk tehát abba a tányérba, akkor akár 30-40 g glutén is felszívódhat belőle, szívószállal ugyanez a probléma. Úgyhogy sajnos én tudom, hogy nagyon fontos az, hogy az ökológia is jól működjön, de a lisztérzékenyek számára nekem az egyik apuka mondta, amikor erről beszéltünk, hogy hát ő tudja, ők azért vonják ki a glutént a búzából, mert ők szállítják ezeknek a cégeknek, hiszen ettől lesz formálható, alakítható az a tányér, az a villa.
2: Nagyjából mennyien keresik önt egyébként ilyen jellegű problémával? Tudom, nyilván nagyon sokan, de körülbelül, vagy esetleg ha arra rá tudna világítani, hogy többen, vagy kevesebben, mint régebben, nagyobb a probléma, kisebb a probléma?
3: Nem feltétlenül a probléma nagyobb, hanem sokkal több a megjelenés. Igazából én azt kell, hogy mondjam, én most voltam legjobban megdöbbenve azon, hogy épp tegnap is megint egy e-mailen keresztül Agárdról kerestek meg, illetve ez is meglepetés volt, hogy még az AI is a gluténérzékenység szempontjából engem javasol itt Békés megyében. Ez egyik hölgy például így talált meg. Én igazából azt gondolom, hogy azáltal, hogy a genetikai vizsgálatok, illetve a szűrések egyre gyakoribbak, ennél fogva sokkal, de sokkal hamarabb észrevehetjük. Nekünk ez még egy nagyon fontos dolog, hogy 2014 óta a Gyulai Önkormányzat segítségével dr. Bódi Firoska főorvosnő által járunk szűrni az első osztályosokat, és épp a jövő héten lesz megint ez a szűrővizsgálat, akkor fog indulni. Annyi, hogy most már azért egyre több település kéri ezt, viszont főorvosnő pontosan azt szorgalmazza a gasztroenterológiai társaságban, hogy ez mindenki számára elérhető legyen, és ez ne csak az, hogy egy-egy önkormányzat, hanem minden 6 évesnél ez egy szűrővizsgálat legyen, hogy mindenkit ki tudjanak szűrni.
2: Mi családilag érintettek vagyunk, ezért sajnos én is valamennyire benne vagyok ebben, illetve ahogy nézi az ember a híreket, nagyon sokszor látni, hogy már divat lett, nem tudok erre jobb szót, gluténmentesen étkezni. Ön szerint mi lehet ennek az oka?
3: Gyakorlatilag azért a gluténmentes termékeknek a nagy része nagyon egészséges és nagyon jó. Én ezt szoktam mondani, hogy aki a lisztérzékenyek diétáját, tehát a gluténmentes diétát jól tartja, az egy egészséges táplálkozást visz véghez. Én erre csak egy példát tudok mondani, az én gyermekem is lisztérzékeny. Szoktak mondani az étteremben, megkérdezik tőle, hogy gluténmentes ételt kér, és megkérdezik tőle, hogy is mennyire vagy lisztérzékeny, egy gyönyörű lányom van, akkor ő azt szokta mondani, hogy mert beteg leszek tőle. Igen, majd az előadásban is lesz ilyen, hogy divatos és egészséges, de nem csak a lisztérzékenyek fogyasztják, ezért van az, hogy összekeverednek, összemosódnak ezek a dolgok.
2: Nagyon
3: szívesen.
1: Dr. Kerei Stefán, belgyógyász, gasztroenterológus, a Gyulai Kórház gasztroenterológiáján dolgozik. Munkájából kifolyólag a lisztérzékenység egy másik oldalát mutathatta meg a konferencián.
2: Doktor úr, megkérdezem a rádió hallgatók kedvéért, hogy ön hogyan kapcsolódik a mai témához, hiszen lehet, hogy sokan nem tudják, hogy mi köze a gasztroenterológiának a gluténérzékenységhez.
4: Tehát a lisztérzékenység ugye egy autoimmun betegség, ami döntően a vékony bél vesztívó rétegét érintheti. Ugye ilyenkor a glutén hatására a immunrendszerünk károsítatja a saját tervünket, tervrendszereinket, és elsősorban ebben az esetben a vékony bél fesztívó rétege lehet érintett, enterális gasztroenterológiai panaszokat okozva, de itt kiemelném, hogy nem csak gasztroenterológiai panaszokat tud okozni.
2: Önt mennyien keresik ezzel a témával? Különböző szakemberekkel tudtam már beszélgetni, és mindenki elég aggasztó adatokat mond. Ön mivel szembesül?
4: Mi is azzal szembesülünk, hogy egyre többen jelentkeznek, egyre tudatosabbak az emberek, sokkal többet gondolnak erre a betegségre, már kisebb tünetek, panaszok esetén is. Úgyhogy sajnos én is meg tudom erősíteni, hogy egyre több a lisztérzékeny beteg, és ami még kiemelendő vagy aggasztóbb, hogy egyre több az úgynevezett nem klasszikus tünetekkel jelentkező beteg.
1: Selmecziné Vallach Renáta gyermekpszichológusként érkezett, és arról adott elő az érdeklődőknek, hogy a családokat hogyan érinti, ha gyermekről kiderül a lisztérzékenység.
2: Te magad is, hogyha jól tudom, akkor az előadók sorát bővíted itt a Békés Csabai rendezvényen. Milyen témát fogsz idehozni a közönségnek?
5: Az előadásom címe Mentesen és teljesen, és egy picit arról beszélnék, hogy ez a diagnózis, ami először egy hatalmas krízisként értelmeződik a családok számára, hogyan tud utána beépülni a mindennapokban, hogyan lehet ez élhető a családok és a gyerekek számára.
2: Keresnek téged egyébként ebben a témában? Akár családok?
5: Előfordult már igen, hogy egy friss diagnózis után a feldolgozás kértek segítséget. Ehhez ugyanúgy idő kell, mint minden életváltozáshoz, szóval, hogy ezt nem nagyon lehet megsiettetni, ez egy gyászfolyamat. És általában nekem most ezt a tapasztalatom, hogy egyre több táplálkozási nehézséggel érintett gyermek jelentkezik, krónikus betegséggel diagnosztizált gyerekek.
2: Ilyenkor általában mi a tapasztalat? Ijegység? Vagy nehézség? Hogyan reagálnak? Mit látsz te akár gyermekeken, családokon?
5: Ugyanúgy, mint minden gyászfolyamatnál, az érzések nagyon vegyesek lehetnek, a harag, a miért éppen én érzése, a veszteségélmény, hogy már soha többet nem ehetek a kedvenc csokimból. Ezek így egyszerre szoktak így kavarogni így a családokban, hol az egyik, hol a másik érzés erősödik föl.
2: Ilyenkor milyen jó tanácsokkal tudsz szolgálni? Van-e olyan módszer, esetleg tevékenység, amit otthon tudnak elvégezni a családok, akár beszélgetni róla, foglalkozni, kutatni a témában, vagy pedig a szakember segítsége az, ami talán elsődlegesen jót tud tenni?
5: Általában minden krízisnél alapvetően jó, hogyha ott van egy támogató család, néha azért nagyon nehéz, mert a család ugyanúgy krízisben van, mint az érintett szereplő, de természetesen nagyon sokat tud hozzátenni, pláne gyerekek esetén egy támogató szülői háttér, ahol ha a szülők nem különösebben szoronganak, hanem információt gyűjtve próbálják az megváltozott élethelyzethez az alkalmazkodást, az természetesen kihatása van utána a gyerekekre is, és nyilván életkortól függ, hogy kinek milyen típusú segítségre van szüksége. Nagyon sokszor egyébként az otthoni támogatás is pont elég, mert mesékkel, játékokkal lehet ebben neki otthon is segíteni. Ez még talán az fontos, hogy azért szerencsés, hogyha nem csak e körül forog egy család mindennapja. Tehát ugye ugyanúgy megtartottak maradnak a korábbi hobbik, érdeklődési területek, hogy legyenek azok az örömforrások, amelyek korábban megvoltak, és ne szűküljön be az étkezésre a család gondolkodása.
2: Ezt a folyamatot is ugye egyfajta krízishelyzetnek nevezed, gyászfolyamatnak nevezed. Ha már beszélgetünk, akkor egy olyan kérdést engedj még meg, kérlek, hogy milyen jellegű témákkal fordulnak hozzád manapság a családok? Nagyon sokat hallunk arról, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a mai fiatalok, és nyilván a családjaik is. Téged személy szerint mikkel szoktak keresni?
5: Nagyon sokszor találkozok szorongással, valamiért be is vonzom valószínűleg ezt a témát. Szeretek szorongó gyerekekkel dolgozni, de egyre többen jelentkeznek neuroatipikus idegrendszeri fejlődésű gyerekekkel, nekik ugye az óvodai, iskolai beéleszkedésükben a támogatás szintén elengedhetetlenül fontos, és nem mindig a gyermeket kell igazítani, néha a környezetet is fontos lenne. Nagyon változó a különböző regulációs témáktól, tehát ami az étkezéssel kapcsolatosan, alvással, szobatisztulással, kamaszoknál meg ugye a kamaszkorhoz hozta a témák jönnek elő.
2: Egy-két konkrétumot mondom. mondasz esetleg az előadásodról, hogy milyen témát fogsz érinteni, hogyan tudsz valóban itt, most nyilván információt átadni, gyanítom, ez lesz most a legfőbb feladat.
5: Nagyjából ezeket, amiket egyébként így elmondtam, hogy azon túl, hogy megkapjuk a dietetikustól a tiltólistát, és hogy a logisztikai, technikai részeket hozzáigazítjuk a diagnózishoz, hogy megveszük a palacsintasütőt és a gofrisütőt, hogy azon kívül hogyan lehet ennek a lelki részével is megbírkózni. Én magam is egyébként érintett anyuka vagyok, igen, ezt talán még nem voltam, hogy az én nagylányom első osztályosként kapott diagnózist, és hogy mi azóta élünk így szülőcsaládként, de szóval valahogy nem nagyon van így benne egyébként az identitásunkban. A mindennapokban talán minimálisan, mert ott már teljesen jól működik a rutin, inkább a különböző ilyen közösségi események, illetve a nyaralások azok, amik úgy megnehezítik még így a minden, tehát a családnak az életét. De egyébként így jól el van a nagylányom is egyébként ezzel, tehát hogy így, azt hiszem, hogy egyébként valószínűleg nem véletlenül kapta ő ezt a keresztet, mert ő egészen ügyesen vitte az elejétől kezdve, úgyhogy így nem nehezítette meg nekünk sem az elfogadást.
2: Nagyon szépen köszönöm.
5: Nagyon szívesen.
0: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora, a térség legfontosabb heti esemény.

0: Csaba Rádió.
1: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Békés megyei könyvtárban számos esemény valósult meg az elmúlt hetekben. Tanácskozások, előadások, könyvbemutatók váltották egymást. A részletekkel kapcsolatban Juhász Zoltánt, a könyvtár igazgatóját kérdeztük.
3: Érkezik egy olyan programsorozat, de mielőtt ennek az eseményeire rátérünk, egy kérdést engedj meg. A hétvége is nagyon sűrű volt nálatok. Mi a tapasztalat, hogyan sikerült? Milyen visszajelzéseket kaptatok?
4: Még kipihenés alatt áll ez a hétvége, és elég összefolyt a mai nappal. Ugye a hétvégén a harmadik Munkácsi Fesztiválhoz kapcsolódóan a 10. Csabai könyvbörzét szerveztük meg, ami minden korábbinál több árusítót hozott, illetve hogy jártam-keltem a érdeklődő közönség is szép számot mutatott, illetve ugye déltől 6-ig, tehát 6 órán keresztül lehetett válogatni a könyvek különböző kiadványok között, illetve 4 órakor elindult az alvás ismereti séta, ahol a Békés Csabai belvárosi hidak történetét ismertettem a Zsíros utcai hídtól a Strandfürdő hídjáig. Hát itt is egy olyan több mint 30 fős csoporttal jártuk végig ezeket a helyszíneket, illetve még biztos volt valamilyen rendezvényük. Igen, az meg közben 1 órakor indult, illetve a Bíró Szabolcsnak a Hatalom bástyái című kötetet is bemutattuk. Ugye itt a különösen látványos, népszerű volt a Hírességek sétányán a fegyverbemutató. A gyermekek, de akár az édesanyák, édesapák is vértet ölthettek, illetve különböző szabjákat próbálhattak meg felemelni. Itt olyan volt az egész szombat itt a könyvtár környékén, mint egy családi nap lett volna. Ugye különböző tematikus programok voltak jelen, de mindemellett ugye a könyv is központi szerepet kapott a délután folyamán.
3: És akkor könyvtári napok. Ugye mondtad, hogy gyakorlatilag már ma délelőtt elkezdtétek. Mondasz esetleg erről is egy-két gondolatot, illetve hogy mivel várjátok később természetesen az olvasókat?
4: Igen, hamar indult ez a hét is, bár ez még nem az országos könyvtári napokhoz kapcsolódott, hanem a Békés megyei könyvtárak szakmai találkozóját hívtuk életre. Szóval a Békés megyei települési könyvtárak munkatársait, a könyvtári információs és közösségi helyek könyvtárosait, illetve az egyesületi tagokat láttuk vendégül itt a délelőtt során a Békés megyei könyvtárban. Ugye ezekből az alkalmakból egy évben legalább 4-et szoktunk szervezni. A fő célja, hogy az aktualitásokat, akár ágazati irányításhoz kapcsolódó híreket, információkat megosszam. Ugye itt most bőven volt az elmúlt időszak átalakításai miatt, illetve mindig hívunk vendégelőadókat. Ebből a mai alkalomból kiemelném azt a törekvést, hogy a legkisebb könyvtáraknak is szólt előadás, hiszen a könyvtári kihívás előző szezonjában 3. helyen végzett Kiszombori könyvtár bemutatkozott, illetve ismertette azt a tevékenységét, amit ugye egy 3. helyen, illetve 3 millió forinttal elismertek. Jelen volt a Tiszaújvárosi könyvtár, akik egy zöld könyvtári újrahasznosítással kapcsolatos játékot, illetve programcsomagot ismertettek. Ugye ez is egy Tiszaújváros, egy települési könyvtár, tehát itt is az volt a fő célunk, hogy példát mutassunk a Békés megye intézményeknek, illetve a zalaegerszegi megyei könyvtár, a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár delegációja is jelen van. Ők is beszámoltak a megyei, illetve városi könyvtár működéséről, illetve bemutatták a saját fejlesztésű társas játékukat. Úgyhogy mind a kis, mind a közép, mind pedig a nagy könyvtárak megjelentek a mai szakmai napon.
3: És akkor ami előttünk van, könyvtári napok, mi az az esemény, amit szívesen kiemelnél?
4: Október 5 és 11 között szervezzük meg az idei évben az országos könyvtári napokat, amelynek a tematikája az optimizmus. Egész héten lesznek ugye különböző könyves témájú irodalmi programjaink, így például megemlékezünk a 350 éve született II. Rákóczi Ferencre, akinek egyrészt lesz egy úgymond felnőtteknek szóló előadás október 5-én délután, dr. Mészáros Kálmán történész előadásának köszönhetően, másnap október 6-án 10 órakor pedig Békés Csabai általános iskolások érkeznek majd a Fejedelem és az Állatok című előadásra. Helyi megyei vonatkozása lesz a Korcsok Réka illusztrátorral történő közönség találkozónak. Neki Álmodom a világom címmel jelent meg egy

0: Gróf Tisza Attila érkezik, akik az Éltében és Holtában merénylet kísérletek Gróf Tisza István ellen című könyvbemutatót fogják megtartani, és szintén a könyvtári napok része a megbocsátás napjai, amikor is a késedelmi díjtól eltekintünk, így bátorkodunk felhívni a tartozó látogatók figyelmét, hogy aki évek óta akár nem meri visszahozni a kiadványt, október 9-én és 10-én péntek és szombati napokon visszahozhatja, és eltekintünk a késedelmi díjtól. Emellett időszaki kiállítások is megtekintetők lesznek a könyvtár tereiben. Megemlékezünk az 56-os forradalomról, az Egyesült Államok 250 éves ezzel kapcsolatban a jeles magyar Amerikába emigráltak életrajzát ismertetjük meg. Gyermekkönyvtár előtt a Madagaszkár állatvilágát és növényvilágát ismerhetjük meg az utazás a Makik földjére kiállítással, illetve itt a földszinten pedig a 60 éves Star Trek univerzumra, illetve sorozatra emlékezünk.
1: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Fodor Ádám már több éve a Csabai Csirkefogók vízilabda klub vezetőedzőjeként dolgozik, de korábban is több csapatnál edzősködött már. A Körös Hétcentrum stúdiójában többek között arról is kérdeztük, hogyan lesz valaki jó vízilabdázó, akár élsportoló.
3: Visszatérve az eredeti kérdésre, az, hogy valaki válogatott játékos legyen, mert azért ezt látni kell, hogy a válogatott játékosok azok a vízilabdában, ez focitól picit eltérő, hogy itt azért azok a játékosok tudnak igazán megjelenni a vízilabdából, akik ebben

0: felső krémbe belekerülnek, azok olyan szinten meg tudnak élni, hogy jól is élnek, és még ha okosan válnak a pénzükkel, akkor félre is tudnak tenni. Az első osztályban azért ott már lehet, csak ott már nem biztos, hogy annyit tudsz félretenni, vagy inkább úgy mondanám, hogy vagy jól élsz, vagy félreteszem. Ezt ott el lehet dönteni, mert igazából valaki azt csinál, amit szeret, akkor nem feltétlenül kell nagy lábon élni, én azt gondolom. Tehát lehet félre is tenni, meg azt csinálni szeretsz, és ez egy jó kombináció. És akkor még van az egészség része, amit szintén ide tennék, hogy a vízilabda az egy olyan sport, ami szerintem ebben a szempontból is az egyik legkomplexebb. Tehát egy olyan szív- és érrendszeri erősítésen megy keresztül a gyerek a kiskorától a felnőtt koráig, hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon sok évet tud hozni a végén. Izomzatba pedig hát az a folyamatos munka, amit azért megcsinálnak a gyerekek is, meg a felnőttek is. Faragó Tamás mondta, ugye ő is olimpiai bajnokunk, ezt csak legendák mondják, de szülői legendák, tehát hogy van alapja, tehát nem ő mondta, hogy én ezt mondtam, hanem hogy szülői legendák, hogy a szülő értekezleten azzal fogadta a szülőket, hogy azt nem tudja megígérni, hogy minden gyerekbe olimpiai bajnokot nevel, de hogy a gyerekeknek egy ujjára minimum 3 lányt fog akasztani, az biztos. Tehát, hogy nyilván ez egy költői túlzás, de azért azt gondolom, hogy izomzatilag, meg úgy fizikálisan nagyon rendben lesznek a gyerekek, ami viszont hosszú távon is megéri. Tehát ezt a sportot, én ezt nem úgy nézném. Nyilván van a foci, ami egy másik szélsőséges esete a sportolásnak, mert azért ott, ha annyi munkát fektettem volna a fociba, mint a vízilabdába, akkor lehet, hogy egy NB3-ig eljutok, mert nem voltam annyira ügyetlen sem, meg ballábas voltam, úgyhogy lehet, hogy NB3-ig eljutok, és akkor habzsidőzsített, hogy na, szóval, de nem, az valahogy soha nem izgatott annyira, meg a maga az sem, hogy
1: meg a fociban nincs víz.
0: Tehát. Igen, tehát hogy azért nyáron, strand, stb. Tehát ebből a szempontból amúgy szerencsések vagyunk, hogy nyitott uszoda, nyilván ennek vannak hátránya is, de azért a nyitott uszoda az, hogy jó környezetben van az ember, ha melege van, akkor azért csak jól esik az a hideg víz. Tehát ez egy, azért mondom, hogy komplex sport, mert nem lehet erre föltenni ma az életed, én azt gondolom. Tehát nem lehet azt mondani, hogy akkor én a focistáknál már tudok ilyen példát, hogy a 8-ot nem végezte, mert ő azt mondta a 6-os korában, hogy akkor ő focista lesz, és akkor délutánként is elmegy edzésre, és aztán majd valamikor későbbiekben felnőtt fejjel meg elvégzik az általános iskolát, meg ha esetleg még akar tovább tanulni a többit is, mert ők fölteszik az életüket erre, hogy akkor ő focista lesz, ő jó pénzt keres, ő szeret focizni, stb. Vízlabdában ez összetettebb, tehát nem is tudsz úgy keresni vele, hogyha nem éred azt a szintet, ezért a tanulás mindig egy fontos szegmens az életüknek, ami nem is baj, tehát én azt gondolom, hogy ez így a kettő együtt működik jól, és szokták mondani, hogy a vízilabda az egy éjsport, hogy sok diplomás kerül ki a vízilabdások közül, de inkább erre vetíteni, vagy ezért erre vezetném vissza, hogy itt nem teheted meg azt, hogy azt mondod, hogy te vízilabdás leszel, és akkor innen kezdve én ebből fogok megélni, és ebből fogom a gyerekeimet etetni, itatni, stb. Mert azért egy sportsérülés és bármikor bele szólhat az életébe az embernek, ha sportot választja. Ez focira is igaz, vízilabdás igaz. Azért emlegetem a focit, mert annyira, tehát ez a kettő szélsőség van. Tehát, hogy meg a focit úgy nagyjából mindenki tisztában van bele, hogy működik, és így tudom hasonlítani hozzá, hogy miért más a mi közegünk, vagy a mi helyzetünk.
1: Most itt ugye szeptember közepén beszélgetünk, hogy álltok most, hogy telnek most a hétköznapjaitok, és itt inkább arra is kíváncsi lennék, hogy esetleg milyen korosztályokkal dolgoztok jelenleg, hogyan telnek a mindennapjaitok?
0: Ugye nekünk a teljes egyesületnek a felépítés az úgy néz ki, hogy van ilyen előkészítős úszásunk, az egész nyáron szokott futni, tehát ott nincs leállás.
1: Az hány éves korúaknak szól? Csak hogy a rádióhallgatók
0: értsék, hogy... Igen, 5-6 éves kortól várjuk a még nem úszni tudókat, de 7-8 éves kortól akár úszni tudó játékos, vagy a gyerekek is jöhetnek hozzánk sportolni. Az első lépés az mindig ez az úszásoktatás, ahonnan nem korosztályok, hanem teljesítmény alapon tudnak tovább menni. És akkor a maga a vízilabdás korcsoportjaink, az a, van a baby korosztály, ezt így hívja a szövetségünk is, de nem ezek a most 2016-osok, uh-huh. tehát a 10 év, és később születetteknek van ez a bajnokság, de 8 éves korra az a határ, 7-8 éves korra, amikor el lehet kezdeni vízilabdáztatni a gyereket. Tehát, hogy
1: általános addig, iskola gyakorlatilag.
0: Igen, tehát hogy az a gyerek játszhat a bébibe, aki a szezon során betölti a 8. életévét. Uh-huh. Az egy azért is fontos szabály, mert ugye nálunk nem úgy van, hogy berántok valakit az utcáról, és akkor te most már vízilabdázol. Még a másik sportban ugye lehet ilyet, mert adok rá egy meszt, meg egy labdát odagurítok, és akkor te már most nem mindig a foci, kézilabdás vagy. Például nálunk nyilván kell egy komoly vízstabilitás, vízbiztonság, ahhoz, hogy a gyerek A-ból B-be eljusson, anélkül, hogy bármi probléma esik, és ha ezt még mondjuk az ellenfél azzal nehezíti, hogy még nyomkorászta le fel a másikat, akkor mondjuk úgy, hogy tényleg komolyabb munka előzi meg azt is, hogy valaki oda kerülhessen egy mérkőzésre. Tehát emiatt van ez a szabály, ami, hogy ne felelőtlenül ne dobáljunk be gyerekeket a vízbe. Úgyhogy ebből a szempontból nincs is baj, csak nyilván hátrány más szempontból, toborzás szempontjából.
2: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Békés Csabai napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A mai műsorunkban az alábbiakról számoltunk be. Beszéltünk a megvilágosodás napjáról, a biztonságosabb őszi közlekedés és a kerékpárosok láthatóságának fontosságáról. A gluténérzékenység kapcsán egy jubileumi szakmai rendezvényről számoltunk be, ahol a betegség felismeréséről, kezeléséről és családokra gyakorolt hatásairól is szó esett. Sorra vettük a Békés megyei könyvtár elmúlt hetekben megvalósult programjait és rendezvényeit. Fodor Ádám pedig a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub vezetőedzője arról mesélt, hogyan válhat valakiből jó vízilabdázó, akár élsportoló. Ez volt a Csaba Rádió Békés Csabai Napló című magazinműsora 2026. október 6-án. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazinműsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A tegnap is a 88.9 Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Zárjuk rögtön a mai esténket is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezúttal is minket a Csaba Rádiót választottatok. Legyen majd ez így holnap is. Én jövök a szokott időben, úgyhogy találkozhatunk holnap este. Újfent, Hászalai Balázs vagyok, és nagyon jó éjszakát kívánok.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Több 10 millió forintot csaltak ki telefonos banki átverésekkel Békésben. Orv vadászat és lőfegyverrel visszaélés miatt intézkedtek két dobozi férfival szemben. Új alpolgármestert választottak Békésen. Újabb telefonos csalásokra figyelmeztet a Békésvár megyei rendőrfőkapitányság. Az elmúlt napokban több Békésvár megyei magánszemély és vállalkozás is csalók áldozatává vált. Egy cégvezetőnek például több mint 40 millió forintos kárt okoztak az elkövetők. A rendőrség korábban már videóban is bemutatott két Békés csabai esetet, amelyek során az áldozatoktól összesen közel 25 millió forintot csaltak ki. Az egyik férfi csak nem 10 millió, a másik mintegy 15 millió forintot veszített. A módszer mindkét esetben hasonló volt. A sértetteket telefonon keresték meg olyan személyek, akik banki ügyintézőnek adták ki magukat. Azt állították, hogy a céges bankszámlákon gyanús tranzakciókat észleltek, majd arról érdeklődtek, hogy a számla tulajdonosok indították az utalásokat. Amikor a férfiak jelezték, hogy nem tudnak a tranzakciókról, a telefonálók felajánlották a pénzfelülvizsgálatát és az utalások leállítását. Ehhez azonban különféle utasítások követését kérték. Kódok beolvasását, illetve távoli hozzáférést biztosító programok telepítését. Az áldozatok teljesítették a kéréseket, ezzel pedig hozzáférést biztosítottak a csalóknak a bankszámláikhoz. A rendőrségi figyelmeztetések ellenére újabb esetek történtek. Egy Békés megyei vállalkozás vezetőitől a napokban több mint 40 millió forintot csaltak ki hasonló módszerrel. Szombati Andrea rendőralezredes, a Békés megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvívője arra hívta fel a figyelmet, hogy a csalók tudatosan sürgetik áldozataikat. Azt sugallják, hogy azonnal cselekedni kell, különben elveszítik a számlájukon lévő pénzt. Az így kialakított pszichés nyomás sokszor megakadályozza a józan mérlegelést. A hitelesség látszatát tovább erősítik azzal, hogyha valaki bizonytalanná válik, felajánlják az átkapcsolást a bank biztonsági részlegére. A vonal másik végén egy újabb csaló erősíti meg az előző telefonáló állításait. Egy Békés csabai eset ugyanakkor arra is példát mutatott, hogyan lehet megakadályozni a további károkat. Az egyik sértettől a csalók már megszerezték az egyik számláján lévő pénzt, majd arról érdeklődtek, van-e másik bankszámlája. Amikor a férfi elmondta, hogy a másik számla felesége nevén van, arra kérték, hívja fel őt és igazoltassa vele a kapott kódokat. A feleség azonban felismerte a csalási kísérletet és megállította a folyamatot. A rendőrség nyomatékosan kéri a lakosságot és a vállalkozások vezetőit, hogy telefonon soha ne adjanak ki bizalmas banki adatokat, és ismeretlenekkel ne beszéljenek számláikról vagy az azokon lévő pénzről. Ha valaki gyanús tranzakcióra vagy számla problémára hivatkozva keres önöket, szakítsák meg a hívást és közvetlenül a bankot keressék meg a hivatalos ügyfélszolgálati telefonszámon vagy a bankkártya hátoldalán található elérhetőségen. Orv vadászat és lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt indult eljárás két dobozi férfi ellen. A rendőrség szerint egyikük vadászként tilalmi időszakban és idegen vadász területen is ejtett el vadokat, emellett fegyverét olyan társának is átadta, aki nem rendelkezett fegyvertartási engedéllyel. A két férfi szeptember 30-án fogták el a Békés csabai rendőrkapitányság nyomozói, a terror elhárítási központ és a Békés megyei rendőrfőkapitányság körös közterületi támogató alosztályának munkatársaival közösen. A nyomozás adatai szerint a vadász az egyéni vadászatok során több alkalommal is átadta fegyverét segítőjének, aki sem fegyvertartási engedéllyel, sem vadásztársasági tagsággal nem rendelkezett. A férfi korábban maga is vadászott, engedélyt azonban ittaság miatt visszavonták. A rendőrség szerint a segítő tilalmi időszakban támvadra is célzott, és olyan eset is előfordult, amikor el is ejtett egy állatot. A vadászt emellett azzal is gyanúsítják, hogy más vadász területére átment, illetve oda átlőtt. A hatóságok információja alapján az elejtett vadak egy részét nem jelentették be, hanem feldolgozták, húsukat pedig értékesítették. A rendőrök mindkét férfit őrizetbe vették. A nyomozók jelenleg azt vizsgálják, hogy pontosan hány alkalommal történhetett orv vadászat és mekkora kárt okozhattak az érintettek. A vadász fegyvertartási engedélyét visszavonták, fegyvereit lefoglalták, segítőinél pedig engedély nélkül tartott lőszereket találtak, amelyeket szintén elvettek a hatóságok. Az ügyben a rendőrség folytatja a nyomozást.

0: Fontos személyi döntésekről határozott legutóbbi ülésén a békési képviselőtestület. A Grémium Deákné Domonkos Juliannát választotta meg új alpolgármesternek. A tisztség betöltésére azért volt szükség, mert Polgár Zoltán augusztus 1-ével lemondott önkormányzati képviselői és alpolgármesteri megbízatásáról. Deákné Domonkos Julianna korábban oktatási művelődési tanácsnokként dolgozott. Ez a tisztsége az alpolgármesteri kinevezésével megszűnt. A testület társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnoka Serfec Dávid önkormányzati képviselőt választotta, aki a polgármester szerint civil területen szerzett tapasztalatait ebben a feladatkörben is hasznosítani tudja. A bizottságok összetétele is változott. Csibor Géza az ügyrendi bizottságból a humán bizottságba került, az ügyrendi bizottság új tagja pedig Serfec Dávid lett. Egy bizottsági helyet egyelőre nem töltenek be, arra a Polgár Zoltán lemondása miatt kiírt időközi választás után megválasztott képviselő kerülhet. A testület több önkormányzati társulásba is delegált tagokat. A kistérségi intézmény fenntartó társulásba Mucsi András került, a Derech önkormányzati társulásba Deákné Domonkos Juliannát, a BKS felügyelő bizottságába pedig Földesi Mihályt delegálták. A polgármester arról is beszámolt, hogy szeptember 7-től dr. Varsandán Széné Ildikó tölti be az aljegyzői tisztséget. A korábbi aljegyző dr. Bocskai Árpád augusztus 1-től a Békési Gyógyászati Központ és gyógyfürdő igazgatója. Két békéscsabai szakember vehette át idén a békéscsabai fiúság helyett kitüntetést. A közgyűlés Egeresi Viktória Krisztinának és Domokos Balázsnak ítélte oda az elismerést, amelyet a csabai garambonciás napokon adtak át csütörtök délután. Egeresi Viktória Krisztina pedagógusként és ifjúság segítőként dolgozik. Pályáját 2011-ben kezdte a békéscsabai evangélikus gimnáziumban, ahol azóta is fontos feladatának tartja, hogy a diákokat az iskolai kereteken túlmutató közösségi munkára, önkéntességre és aktív társadalmi részvételre ösztönözze. 2021 óta hivatalosan is a gimnázium diák önkormányzatának segítő pedagógusa. Kezdeményezésére 2023-ban újjáalakult a békéscsabai Dög segítők szakmai munkaközössége is. Több városi program, köztük a közösségi költségvetés tervezési program, az ifjúsági piknik és az ifjúsági kapcsolatok napja is kapcsolódik a nevéhez. Munkájával a fiatalok, az iskolák, a civil szervezetek és a helyi döntéshozók közötti kapcsolatot is erősíti. A másik kitüntetett, Domokos Balázs személyisége és munkája szorosan összefonódik a békéscsabai zeneoktatással. Hangszeroktatása mellett Fúrúja együttest is szervezett. Később átvette a Körösparti Junior fúvósok vezetését, és azóta is meghatározó szerepet vállal a fiatal zenészek oktatásában és közösségének építésében. Tanítványai számára nem csak a hangszeres tudás átadását tartja fontosnak, hanem azt is, hogy a közös zenélés élményt, barátságokat és tartós közösségi kapcsolatokat adjon. A hazai és külföldi fellépések, valamint a közös utazások számos élményt jelentenek a fiataloknak. Domokos Balázs így több generációt vezetett be a zenevilágába. A közgyűlés az állhatatos pedagógusi, karnagy és nevelői munkáját ismert el a Békés Csaba ifjúságáért kitüntetéssel.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjeles házak helyzetéről beszélgettünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része

0: Az egy bizonyos része az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel, vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
1: családi házként ez még működhet. Igen.
0: Ezt hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanich utcában talán, ugye a Damjanich utca melletti utcában, most nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjenás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza, ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjena, egy oszlopot legalább meghagyta, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helyiségeket, de csak egy bejárat van.
1: Igen.
0: Tehát át kell menni a helyiségeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a törkös beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már régen

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a faszerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladó sorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel telibe festették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Tehát arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínűleg akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket, magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nerzsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal járt. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvénnyel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalap csat úgy volt falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek ment, azért tudták, hogyha ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az igen. Csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így bedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink a zászlónk színéül, ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább nagy jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

Értem, küzdesz, mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

tout casser.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.